egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdariszka.hu.
1: Hello, New York! We're back here again.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco.
1: Best of Disco különkiadás.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
1: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
0: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

0: poptarisznya.hu.
1: Az internetfüggő rádió.
2: Hangolj ránk!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun István.

0: zdarovjé!
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a pottalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a pottalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: kicsit más.
1: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és lágerzenékkel. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
2: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata.
0: Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral.
2: Szeptember 11-én pénteken 21 órától.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: A poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást!
1: A poptarisznya.hu és a Rádió Bézs bemutatja.
0: Fodrok. Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.

Jó estét. Figyeltem, amit Cintula mondott, amit annak idején persze én írtam, hogy az este átölel. Hát de jó lenne, hogyha minden esténk olyan lenne, amikor ölelést éreznénk, igaz? Akár az este, akár más, a lényeg, hogy szeretve legyünk. Ez egy fontos dolog, és egyre kevesebben érzik, egyre többen vannak úgy, hogy a macska csípje meg nehéz, az élet, egyedül vagyunk, és kevesen szeretnek. Hát az este talán átölel, és az este, ha nem fáj, ha nem beteg, senki sem, akkor jó. És most rögtön hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy azt mondjam azoknak, akik eppünkben kórházban vannak, és betegek, két ilyen közeli kollégám, barátom is van, hogy legyen egy nyugodt estétek, és reggelre úgy ébredjetek, hogy semmi se fájjon. Kezdődjék hát a műsor, a Fodrok című, Fodor János vagyok, és ez a két óra a Poptarisztán és a Rádió Bézsen is hallható.

Hát, ha minden gömbölyű, akkor nincs olyan nagyon nagy baj. Igaz, uraim? De a rejtett szegletek is izgalmasak lehetnek, mint hallottuk. Abban a dalban, amit az imént felkészítettem ide a lemezjátszóra. És itt kutakodok még a régi dalok között. Váltakozni fognak a külföld és a magyar dalok az első fél órában egészen biztosan. Most például jön egy régi Beatles dal, vagy annak egyfajta feldolgozása, és utána egy jóval későbbi Paul McCartney felvétel. Mielőtt azonban ezt a két dalt elindítom, a naptárra nézek, és azt látom, hogy 2025 9. hó, azaz szeptember 2-a van, 20 óra 17 perc. Ezt csak azért mondom, mert amikor majd később hallgatják vissza esetleg ezt a műsort bárkik, akkor tudják, hogyha butaságot mondok, akkor az ehhez a naphoz, vagy az elmúlt időszakhoz kötődhet, a jövőben nem látok. Már pedig ezt a műsort is meg lehet, hogy később hallgatják majd néhányan. Mit akarok mondani? Még egy dolgot szeretnék, hogy rémes, egész egyszer rémes, ahogy múlik az idő, elszaladt ez a nyár. Pikpuk. Kettőt pislantottam, pedig nem is voltam sehol sem. Nem volt módom eddig. És még így is olyan gyorsan elszaladt, mint hogyha legalábbis pihenéssel töltöttem volna, de nem tudom önök, hogy vannak ebben. Bár most még gyönyörű, ahogy mondani szokták a... De miért? Honnan van ez a kifejezés? Mert megnézem, hogy vénasszonyok nyara. Szóval gyönyörű még a szeptember, és gyakran még az október első hétvégéje is. Ezt megfigyeltem külön, hogy az október első hétvégéje szinte mindig jó. Kíváncsi vagyok, hogy most milyen lesz. De ezért nem érezni annyira, hogy elmúlt a nyár. Pontosabban hát azért a forgalmon legalábbis itt Budapesten és Budapest környékén pontosan lehet érezni. A srácok iskolába mennek, és dugó, dugó, dugó mindenhol. Obladi, Obladá az első dal, amit most meghallgatunk, és aztán jön majd Paul McCartney már egyedül.

Miközben én is hallgatom ezt a régi felvételt, szabadjon megjegyeznem, hogy van egy mondás, miszerint magad ura, hogyha szolgád nincsen, hát mivel úgy tűnik, hogy a poptarisznya oldalának a kezelője valami módon ismét elfelejtette a Fodrok című műsort jelezni, hát gyorsan 3 perccel ezelőtt kiraktam én 2 mondatot, azaz 3-at, a Fodrok című műsor elkezdődött, emberek, hallgatjátok? Ez a szöveg és a kép egy régi fodor kép. Igen, ez én vagyok. Dúsajjal, 10-akárhány évesen, még érettségi előtt, hirtelenében csak ezt a képet találtam itt, bocsánat érte, de hát milyen érdekes, itt látom, hogy Úramisten, hogy

Szóval nyár utó, lehet, hogy a vénasszonyok nyara már csak 2 hét múlva kezdődik, csuda tudja. Minden esetre az a kép, ami szembenéz itt velem, az én vagyok, csak olyan valószínűtlen. És arra gondoltam, hogy ha, hát, hogyha van kedvük, persze, akkor keressenek egy olyan régi fényképet, ahol kamaszok, ahol még nincsenek 20 évesek, de már elmúltak 15. És persze osszák meg velünk.

És akkor a múltból a mába. Hát, azon gondolkodom, hogy elmondom. Az egyik bolthálózat, nem mondom a nevét, mindegy. Én ritkán vásárolok amúgy, de már mindig felidegesítem magam, hát most is. Az alma 999 forint leértékelve 1499 forintról. Hallották? 999 forint, és még milyen jó, hogy le van értékelve. És ott van mellette a mandarin 100 forinttal olcsóbban. Nagy mandarin termelők vagyunk. És akkor úgy gondolkodom, hogy is van ez? Ebben az almaárban benne van 27%-os áfa, ugye ez a világ legmagasabb áfája, és benne van 4,2% extra adó, mondjuk úgy, hogy csurranjon, cseppenjen a mandarin lé. Hát én komolyan mondom, nem értem. Olcsóbb utaztatni, hűteni, ide szállítani, megvenni, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Mint itt termelni, kevesebbet utaztatni, nem. Pam. Na, egy ideig megint nem megyek vásárolni. De hát ez csak egy ilyen pici-pici életkép, a napi bosszúságaink egyike, és bár ez lenne ugye a legnagyobb bajunk. De jó kedvűek vagyunk, és minden rendben van, az élet szép. És inkább már elindíthatom a Vatfrutik felvételét, az a címe, hogy lehetek

Jön a Fodrok című műsort, hallja gyorsan. Nézzük, hogy ki írt eddig, hatlábú farkas. Nem Európa legnagyobb adóterhe, amelyek az összes megvonás kategóriában vannak rosszabbak. Íme a top 10 és írja az országokat. Az adóterhekről persze lehet külön beszélgetni, ennek azonban nincs sok köze az áfához, no meg a fizetésekhez sem. Kedves hatlábú farkas. Katatikka kiskassa, az ára megvan, gubicsokat kaptam régen, ilyet a disznóknak adtak. Ari Karcsi, jó estét mindenkinek. Ildikó, örülök, hogy hallgat. Ez még nem a vénasszonyok nyara, indián nyár szeptember 22-ig tart a csillagászati nyár, majd ezt követően a szép idő lesz, október 1-től másik hete jelenti a vénasszonyok nyarát. Köszi. Jucus Setténé, én még mindig csak ezt tudom előszedni abból a korszakomból, én a lány vagyok. Ja, mert hogy kértem, hogy olyan képeket osszanak meg velem, ahol még nem voltak el 20 évesek, de már 15 évesek viszont. Igen. Jónás Kornélia, jó estét. Sziasztok, jó estét. Hello. Győri Zoltán, minden kommentelőnek és a műsorvezetőnek is szép estét kívánok, Csongrád család Vármegyéből, Szentes városából. Mi is azt kívánunk. Hiába telik múlik az idő, írja Szerencsi Tamás, valahogy lelkünkben örökké ifjak maradunk. Hallgatjuk bizony, hiszen kedv van, írja Ivi Greenwood. Szép estét, jó estét, nagyon jó hírem van. Szeptemberben csend, béke, nyugalom, eljött az én időm, és egy fénykép. Egy régi kép, szintén hatlábú farkastól, oda lehet kattintani, megnézhetjük, én ezt most még nem tettem meg. És ugyancsak ő írta, egészen pontosan a vénasszonyok nyara elnevezése egészen a 19. század elejére nyúlik vissza, amikor az évet még leginkább két időszakra osztották, a mostani négy helyet volt a hideg és a meleg, vagyis a téli és a nyári. Ekkor a nyár elejei felmelegedéssel járó időszakot, amit most tavasznak hívunk, fiatal asszonynyárnak hívtak, míg a téli időszakot öreg asszony nyárnak. Közép-Kelet-Európában szeptember végén mindig felmelegedik az időjárás egy kicsit. Tap-tap-tap-tap, jó, jó hosszú ez a bejegyzés, olvassák el, én itt most befejezem. És hát ugyancsak farkas, akinek hatlába van, úgy döntött, hogy minden alkalommal, amikor pontot veszítek én, mert ugye mindig leszoktak osztályozni, amit köszönök, ő is, és ő nagyon szigorú. Szóval minden alkalommal, amikor pontot veszítek, vagy nyerek, az be fogja írni, sokkal jobban nyomon követhető, hogy hova tűnnek a hiányzó pontszámok. Mire én visszaírtam, hogy döntését tiszteletben tartom, ám ha mindig elrontja a kedvem, akkor egyre vacakabb műsorokat fog hallgatni a nagy érdemű. De menjünk tovább, Győri Zoltán, szép estét mindenkinek. Lívia Borbélyová, igen, hallgatjuk, és közben élvezzük a nyári estét, meg a jó zenéket. Hú, de jó sok beírás van. Csiki Róbert is megtisztelt az írásával, de csak egy üdvözlésre. Nincs most ideje hallgatni a műsort. Ambrus György Attila azt mondja, hogy szóljon a Fodrok. Papám Ottó Kalmárt köszöntöm, Bicó Tamást köszöntöm, Norbi Alaramot köszöntöm, Szombathelyi Pétert, azt a mindenit, tehát mindenkit, aki hallgat. Szóval vagyunk néhányan, és akkor ez így rendben van. Valaki azt hitt, hogy nem találja a fényképet. Hát az a legelején van, azt gondolom már, hogy ezt a dúsajú fiatal Fodort egy ideig láthatják, míg el nem tüntetem. De zenével folytassuk, jó? És most két olyan dalt is hallgattunk az imént, vagy egyet bizonyára, már nem is emlékszem, ami nem magyar felvétel volt. Most jöjjön egy magyar.

és most fölteszek egy lemezt, azon is a hármas trekket fogom elindítani. Nekem nagyon-nagyon régen megvan, és nem emlékszem arra, hogy lejátszottam volna önöknek bármikor is ezt a felvételt, vagy erről a lemezről bármelyiket is. Ez egy hobó dal, amit most hallani fognak, és hogyha nem csak a címére koncentrálunk, a lemeznek az a címe, hogy Circus Hungaricus, hanem arra is gondolunk, hogy vajon mi egy előadást látunk, vagy a résztvevői vagyunk annak a cirkusznak, amiről ez a dal is szól. Na mindegy, figyeljenek a szövegre is. Potméter fel,

Chad und Roger. Illusionista und Hypnotiseur. Caca, nagymamád, gyereket, felnőttet becsaphat, kifoszt egy országot, egy népet elaltat. Ki volt az, madarász?

igen, a szerelem fáj. Énekelte Presser Gábor helyettünk. Ez a helyettünk szócska, ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a művészet egyik lényege talán az, hogy nagyon sokak helyet tud képben, hangban, mozgásban, mindenben, bármiben, a művészet valamennyi ágában elmondani a művész valamit. Helyettünk. Helyettünk tudja elmondani, ami belőlünk is kikívánkozik, vagy kikívánkozna, csak mi nem vagyunk elég, hogy mondjam, tehetségesek, vagy nem biztos, hogy ez tehetség kérdése, mert egy csomó dologban nagyon tehetségesek vagyunk, mi mindannyian, csak éppen mondjuk nem tudunk énekelni, vagy táncolni, vagy festeni, vagy színházi előadást létrehozni. Szóval mindegy is, azt akartam csak mondani, hogy sokunk érzését fejezi ki egy dal, ha jó a szöveg, és hozzá jó a zene. És amikor találkoznak a zsenik, ezt kell, hogy mondjam, a szövegíró jelen esetben, mondjuk a zeneszerzővel, akkor létre tud hozni valami olyat, amire azt mondom, hogy ez helyettem mondta el. Igen. Bryan Adams következik egy lírai számmal, és azt követően, hogy maradjunk még a szerelemnél, ami néha fájni is tud, ugye, jöjjön majd a Darabokra törted a szívem című bergendi dal. Miközben csendben jegyzem meg, de tényleg csak nagyon csendben, hogy azért kisítőek ne legyünk, mi is jók vagyunk. Ön, te, mi mindannyian, akik hallgatjuk ezt a műsort, vagy én akár, akit készítem. Csak hát nem biztos, hogy művészek vagyunk. Nem biztos, hogy mások helyett tudjuk kifejezni azokat az érzéseket, amelyek mindenkiben benne vannak. De ez nem baj. Így kerek a világ.

hallgatjuk közösen Rózsit, akiről én legalábbis az utóbbi időben nem kaptam hírt. Még ott tartottam, hogy sajnálatos módon elesett otthon, és összetörte a lábát, gondolom, hogy kórházba került, gondolom, hogy ez egy komolyabb műtéttel is járt, vagy járhatott. Hogyha valaki olvasott róla, írja már meg, nem tudom, hogy e pillanatban hogy van, remélem, hogy jól. De menjünk tovább, itt a Fodrok című műsorban, amely a Poptarisznyi és a Rádió B is közös műsora, mert pontosan egy órája vagyunk együtt, másodpercre pontosan, és az idő múlása az egyfelől mindig előrevetíti azt is, hogy de hát hála Isten, még van időnk. Méghozzá ugyanannyi ebben a műsorban legalábbis, ami eltelt. Kiegyeznénk, ugye mindannyian kedves hallgatónk, feltéve, ha nem fiatalon, nagyon fiatalon hallgatja ezt a műsort, hogy még ugyanannyi legyen hátra, mint amennyi elmúlt. Persze, hogyha egy 20-30 éves ember hallgatja ezt a műsort, vagy ezeket a mondataimat, akkor rájuk az nem vonatkozik. Szóval említettem már a műsor elején, hogy két kollégám, két barátom is kórházban van, és azt gondoltam, hogy egy kicsit próbálok nekik is kedvezni a zenei válogatással. A most következő dalról tudom, hogy az egyik ők kedveli nagyon is.

ugye, hogy jó volt ez a felvétel? Én legalábbis csak úgy, mint a barátom, kedvelem ezt a dalt. De a most következő sem lesz rossz, higgyék el. Azt hiszem legalábbis, hogy nagyon-nagyon sok női szívet meghódított az előadó, és ez a lelkesedés, ez talán még most is tart. Bon Jovi! Igazi szerelmes dal.

Azt írja Tibor, hogy jó hosszú időbe tellett, mire rájöttem, mi vonz a fodrokhoz. Hát a közös hullámhoz, még ha interneten is. Mert van, aki két mondatot mond és beszippant, egy más két órás műsorában sem érzem.

0: itt a Fodrok című műsorban. Remélem, hogy önök is kedvüket lelik a zenékben, amiket válogatok. Én minden esetre néha elámulok, hogy mennyi szépség van, mennyi erő van, mennyi energia van, mennyi megértés van egy-egy dalban. Hát mit akarok elmondani? Kérdezni akarok még valamit. Itt a műsor kezdete óta csak nem sikerül kapcsolatot teremtenem, pontosabban kapcsolatot sikerül, csak nincs gép közelben Popovics Laci barátom, aki távolból tud segíteni, hogyha kell, és most önöket kérdezem, hogy tisztán hallják-e mindazt, amit mondok, és a zeneszámokat. Nem torz-e valami miatt a felvétel, pontosabban mindaz, amit én itt bekészítek önöknek, ugyanis a mérőműszereim egyike, másika erős kilengést mutat, túlvezérelt jelet mutat, fogalmam sincs, hogy miért, még például a keverő és maga a lejátszó program az meg teljesen normálisan működik, és azt mutatja, hogy minden rendben van. Hát remélem, hogy ez az utóbbi, majd kiderül. Ja, még valami, amit akartam mondani, ami önökre tartozik. A jövő héten ismétlést fognak hallani, nem tudok műsort készíteni. Ritkán van ez így, de kérem a megértésüket. Most viszont elindítok egy olyan felvételt, amiben két abszolút világsztár együtt muzsikál. Kik ők?
1: June, did you like that?
2: I don't want to interrupt your train of thought, but be sure that Bob put some melody for that song that Wanted Man down for you.
1: Oh, yeah.
2: You forgot
1: I have
2: melody.
1: To. I forgot the melody.

Jó, Otto Kalmár félig megfejtette a rejtvényt, hogy ki énekelt. Bob Dylan, igen, ez nagyon jó, de hát nem szólóban volt ő hallható, és hát a kérdésem még arra is vonatkozott, hogy kivel, kikkel énekel, de csak kivel, és hát... Hát erre még nem kaptam meg a választ. Nem baj, szó sincs róla, kicsi baj sincsen. Elmondom én, Johnny Cash volt a partnere. Na mindegy, menjünk egy régi Bee Gees felvételre, és utána hallgassunk meg egy blues B.B. King-től. Én úgy emlékszem, szóval úgy emlékszem, hogy erre a dalra bújtunk össze a házi bulikon. Ez volt az az időszak, amikor még olyan plátói szerelmek voltak. A szív már nagyon dobogott. Egy-egy csók is eldurrant talán. Durrant, milyen butaságot mondok. Mit csinál a csók? Csattan.

Szóval ez az időszak, amikor ezt a dalt hallgattam én annak idején, akkor voltak divatosak a házi bulik, ahol volt persze tánc, meg úgy emlékszem, hogy vodka, Hubertus, ja Istenem, szörnyű volt, talán Cinzano is volt már, és hát

mondjuk részeg soha életemben nem voltam. Italtól legalábbis meg nem részegettem.

az a dal, ez az a hangulat, ami engem hatalmába kerít.

zongora és a dob. És ezek a duci ujjak hogy járnak a billentyűkön, jaj, jaj, jaj. És a húrokon

megkondítod magad, mint egy teret, melyben eltávolodhatom. Láthatatlanul hagyom, hogy körülvégy, és az legyek, ahol vagyok. Háttal megyek, csak az kerül elém, amit már elhagyok.

drága hallgatók! Elhalkítom ezt a csodálatos felvételt, mert ha hiszik, ha nem, még több mint 5 percig szól, és hát nem akarok visszaélni a türelmükkel. Nekem az egyik kedvenc előadóm, nagyon-nagyon szeretem ezt a nőt, szerintem nagyon-nagyon tud, de lehet, hogy önöknek ennyi már elég belőle. És valami egészen más stílus jön, valami laza, valami napfényes, valami nem is tudom, ahol tenger van, és múlt, igen, és múlt.

0: Mitől olyan Olaszország, amilyen? Mitől olyanok az olasz emberek, amilyenek? Ez az életigenlés, ez elképesztő.
1: Questo ragazzo della mia tour si divertiva.
0: Mosolyogjanak önök is, Adriana Celentano énekel.

0: Maximum 10 pont.
1: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
3: És a Rádió Bézsen péntekenként. Cintulát hallották. Lesz egy buli még, az utolsó bulija. A temetése előtti napon. 2025. szeptember 21-én vasárnap. 15 órakor a Rock Múzeumban. Cintula, Keresztes Tibor, nézem a fényképét, hallgatom a hangját, és van bennem egyfajta üresség. De jó, hogy valaki ezt megszervezi. 21-én, szeptember 21-én, Rock Múzeum, 15 óra.

gondolom fölismerik a dalt, bár Barry White-t ezen a felvételen nem énekelt, de hát ez az ő száma volt. Egy zenekari feldolgozást hallottunk, és ez sem volt rossz. De most jöjjön egy abszolút világhírű nő.

hogy feltűnt-e bárkinek is, vagy éppen hiányérzéke van-e bárkinek is, hogy egyre kevesebb ebben a műsorban a reagálásom a mindennapi gondokra, bajokra, talán még az örömökre is. Tudják, a Poptarisztin és a Rádió Bézs is próbálja távol tartani magát a napi aktuális eseményektől, a direkt politikáról legalábbis. Azon vagyunk, persze ez egy önállítás, és nem biztos, hogy jól tesszük. Azon vagyunk, hogy adjunk néha egy-egy olyan órát önöknek, amikor béke van, vagy amikor nincs kőkemény állásfoglalás, amikor nincs éles reagálás, amikor a köznyelv is egy kicsit bársonyosabbá válik, nem annyira recsenő, nem annyira durva. Szóval, hogy legyen egy olyan estejük, olyan időszakaik, amikor nem arra gondolnak, hogy mi van, vagy mi lesz. Mert hát, hogy itt mi lesz, meg hát, hogy már mi van, arról tudnánk mesélni, de nem mesélni. Nem tudom még egyszer, hogy ezt jól tesszük, vagy nem, hogy kerüljük. Nem gyávaság, azt gondolom. Hiszem, gondolom, tán tudom is, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy mindenkinek itt nekem is van véleményem. A világról, emberekről, pártokról, választási küzdelemről, hangvételről. És ennek a véleménynek itt direktben legalábbis én sem adok hangot. A Poptarisztin szlogenje, hogy egy békés sziget. Mi a Bézsben azt mondjuk, hogy érték és mérték. Nem azt keressük, ami szétválaszt, hanem összeköt. Hát igen, ezen igyekszünk, de gyanítom, hogy elkerülhetetlen az éles állásfoglalás már a közeljövőben. Mert van, amit szóvá kell tenni, mert és itt az a nagyon nehéz határ mindenki életében, hogy meddig hallgat, meddig lehet hallgatni, mikor válunk cinkosokká. Na jó, de hát ez messzire visz. Ma este ezt nem fogjuk megoldani, annál is inkább, mert igen, rövid idő van már hátra. Úgyhogy én tulajdonképpen a Rádió Bézs hallgatóitól már most el kell, hogy köszönjek, de ha már ezt teszem, akkor elköszönök egyúttal a Poptarisztinyásoktól is. Abban a hitben és abban a reményben, hogy megértik, hogy a jövő héten élőben legalábbis, persze halva se, hallgathatnak engem, egy ismétlés lesz, egy felvétel. Az én barátaim majd segítenek egy olyan műsort kiválasztani, ami megnyeri a tetszésüket, hogyha jó régi, akkor talán nem is emlékeznek majd rá. Szóval elköszönök, legyen egy szép és izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük. A jövő héten nem találkozunk, de az azt követő héten természetesen már itt leszek.

0: Fodrok. Zene, gondolat, érzelem. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.
1: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: És most vissza a slágerekhez.
3: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
3: www.poptarisznya.hu.
0: Poptarisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.